Szintén komolyton tényleg a bajcsolek néha, és a manaszomanon kábrászáviség és segítőisén stúdió csúcsbékó kábrászáviség bevertenek, majd tón kábrászáviség bevertenek a

0: Itt a gengé, a gusszájt szomog neba gémboj. Jutogá, két ínyeng a legább kapatisziét, szomanét, tili lindó, Women Empowerment, kobolta bolatét, enszergálit nó, a kauntisze terten. Ebcsinit, jutok tugul, a galak csecsáng, omitenak weldon, terer. Tács a ginecké.
1: Touch FM in Natuga County, Kemeton loud and clear in 107.5, Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got Mount Mau Narok.
2: 107.5.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.